Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián vagyok. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, ha Ukrajna területéről származnak. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások állnak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk. Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnap reggeli robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott, karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hernádi Zsolt részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított. Újabb magyar településen, Őriszentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsőde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomjói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a város polgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg első publikációja is. Napos, nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, esőre nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Míg az alapvetően befelé forduló Juhász Gábor jelenléte a 90-es években folyamatosan vált egyre hangsúlyosabbá, addig a nála két évvel fiatalabb Olá Kálmán szinte azonnal berobbant. Generációja legtehetségesebb jazz zongoristája még 20 éves sem volt, amikor Balázs Elemérrel és Egri Jánossal a 8. kerületben megalapították a mainstream jazz nemzetközi színvonalon játszó Trio Midnight zenekart. Olá Kálmán emellett a Tomsics Kvartett, a Kőszegi Trió és a László Attila Band meghatározó muzsikusa is volt, majd 1994-ben saját szextettet hozott létre. Zongoratudása mellett zeneszerzőként is a világ élvonalába tartozik. Különleges zenei világának fontos, stílusokon átívelő részét képezik a sajátos, a klasszikus zene és a jazz világát összefonó művei.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Rádió, a magyar rádiója.

0: Jazznapló. Szorosan a budapesti jazz tanszakhoz kötődtek az 1980 és 1994 között két évente megrendezett tatabányai nemzetközi jazztáborok is, ahová a jazz tanszak hallgatóin kívül a jelentősebb európai fővárosok jazzfakultásainak növendékeit hívták. A tanári gárda már az első alkalommal is nemzetközi összetételű volt. A hangszerkezelési és zenekari gyakorlatokat többek között az amerikai Jigs Wiggum és a svéd Anders Carlén mellett Babos Gyula, Regős István és Szakcsi Lakatos Béla vezette. A praktikus ismeretek mellett két elméleti stádium is indult. Pavel Blatnyi kompozíciós és hangszerelési témákról, Gonda János, a tábor művészeti vezetője, a műfaj elméletéről tartott előadásokat. A mindennapi gyakorlatot esténként nyilvános koncertek követték.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanel június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régárd című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János július 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madar a tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
6: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
7: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak. Tegnap reggel karbantartás közben szénhidrogén robbant be egy csővezetékben. Az első vizsgálatok nem találták nyomát külső beavatkozásnak. A közjogi méltóságok és a MOL elnök vezérigazgatója is részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a kormány és a cég is támogatásáról biztosított. Újabb magyar településen, Őriszentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsőde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarországra. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat az ukrán termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ilyen például a tojás, a méz, valamint a gabona és húsfélék. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Megkezdődtek a csíksomjói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Az egész éjszakán át tartó áhítat után ma reggel 7 órától újabb mise kezdődött. A zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomjó hegy közötti nyerekben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 000 zarándok fogadására készülve, a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Az időjárásról. Napos, nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhővel az égen. Eső nem lesz. A szél sok felé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet.
3: Lottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Watch me, brother.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Közelebb akarom hozni a kedves közönség felé a jazz muzsikát, hiszen mindig az járt az eszemben, hogy akik már szeretik a jazz zenét, őket nem kell meggyőzni. Természetesen őket is a táborban kell tartani, és mindig új tartalmakat kell eléjük tenni, új koncerteket, új lemezeket, amelyeket ugye nagy élvezettel hallgatnak. De hát nem szeretem ezt a kifejezést, de most én is használni fogom, ugye a világon mindenhol réteg zene a jazz. És azt gondolom, hogy egy réteg zene esetében azért mindannyiunknak törekedni kell arra, hogy ez a réteg azért minél vastagabb, vagy minél nagyobb legyen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedd történtekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Gőz László, harsonaművész, zeneakadémiai tanár. A beszélgetést a Budapest Music Center épületében rögzítettük.
7: Ha azt mondom neked, hogy Tony Bennett, Chuck Berry, Ray Brown, Melba Liston, Lou Donaldson és Jimmy Heath, akkor tudod-e, hogy mi köti össze ezeket a zenészeket?
8: Hát meghatározó az amerikai jazz kialakulásának meghatározó figurái, de visszaszaladhatnánk. Tehát egyrészt nekem ez jut eszembe, hogy ezek az emberek kifejezetten a jazz műfajának kialakulásában olyan szerepet képviseltek, hogy közel vitték a nagy közönséghez. A Tony Bennett az ugyanolyan nagy sztár volt, mint az akkori populáris előadók. De a Jimmy Heath is. Tehát, hogyha most a Chuck Berry az egy popember. Lehet, hogy van egy olyan háttér, amit ugye mindannyian elfelejtünk, hogy rengeteg popzenészről kiderül, hogy jazzzenészként indultak. Lehet, hogy ez köti őket össze, de nem tudom.
7: Még hozzáteszek egy nevet, ami segíteni fog neked, és személyesen is sokat jelent, hogyha ehhez a névsorhoz hozzáteszem azt, hogy Kurták György.
8: Akkor megvan, persze, 1926.
7: Csak ez azért érdekes, hogy ezek a zenészek mind 1926-ban születtek, akiket most felsoroltam, és akkor persze a névsor első két nevét már jazz szempontból nem említettem, Miles Davis-t és John Coltrane-t, aki a mostani beszélgetésünknek a fő irányadója, de azért ez egészen hihetetlen, nem, hogy 100 évvel ezelőtt ezek a zenészek egy évben születtek.
8: Ebből a leghihetetlenebb az, hogy a Gyuri bácsi itt lakik meg mindig, és tegnap együtt voltunk a zeneházban, a Mikámo koncerten, és azt hiszem, hogy a felsoroltak közül egyetlen egy sem él már. Nyilván ez betudható annak, hogy nem az a különleges, hogy ők nem élnek, az a különleges, hogy a Gyuri bácsi él. Mondjuk azt, hogy a 20. század meghatározó figuráiról van szó, és ebből ugye, ami nekünk nagyon fontos, és ez gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy a BMC egyik arszpoétikája az Itt lóg mögötted a falon, amióta van Miles Davisnek ez a csodálatosan elkapott pillanata, és talán a jazz fotók között abszolút a top első fotó, hogy az ő gondolkozásmódja a zenéről, és ő nem írt, nem irodalmár volt, nem írt színdarabokat, nem írt eszéket, hanem semmi más nem csinált, csak játszott, és gyakorlatilag tolta előre a jazz szekerét, hogyha van ilyen, és annyira meghatározó figurája lett a világ jazz életének, hogy még ma is nap mint nap halljuk vissza az ő zenei filozófiáját, az ő játékmódját, az, hogy ő mikor eljött Európába, akkor hirtelen adott egy lökést, akkor még senki nem fogta föl, de adott egy lökést az európai jazznek. És mi Európában vagyunk, és az európai jazz ma olyan térhódítást hajtott végre, vagyis mára, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy Európában már többen hallgatnak európai jazz, mint amerikai jazz. Ezelőtt 20 évvel nem ez volt, mert amikor a francia Rivierán elindul a jazzfesztiválok sorozata, és mit tudom én, 6-8 nagyon nagy jazzfesztivál rendeznek, akkor ott 60-70%-ban amerikai jazzzenészek játszottak. Ma már ez nincsen. Éppen most meghívást kaptam a Morsi Jazz Fesztiválra a Mohenc Notisszal és Fekete Kovács Kornéllal együtt. Mifel Kurtági, hogy Lukács Miklós, és így négyen. Azt néztem, hogy ezen a fesztiválon egyetlen egy amerikai sincsen, és ez egy teljesen furcsa világ, ilyen talán a zene történetben sem volt, hogy egy amerikai jazzzenész, akinek a bőrszínétől kezdve a gondolkozásmódja, a hihetetlen zsenialitása, és ez a nagyon furcsa élete, most a furcsának nevezem azt, hogy egy személy szerint hallottam sok olyan történetet a Dave Liebmantől, akivel egyrészt csináltunk egy pár lemez, másrészt többször találkoztunk és játszottam is vele, hogy egy nagyon-nagyon szélsőséges figura ember volt. De hogy ez az ember gyakorlatilag elindítja az európai jazzt abból a bizonyos francia filmmel, és egy teljesen új világot teremt, ma már azt mondhatom, hogy több mint 15-20 ezer jazzzenésznek, és mi már ugye mindenki a saját útját járja, hát ez egy csodálatos dolog. Úgyhogy a Miles Davis 100. születésnapját a világ összes jazz rajongója, jazz iránt érdeklődő embere nem csak ünnepli, hanem egy olyan gorcső alá veszi, hogy valójában mit is köszönhetünk Miles Davisnek, és mit köszönhetünk John Coltrane-nak, aki ugyanígy 100 éves, de az ő működése az egy egészen másfajta típusú a világ jazz életében, mint a Miles-é.

nagyon jó hallgatni úgy a Miles Davis-t, hogy amikor még a Charlie Parkerrel nagyon fiatalon játszik, akkor még ugye a szokásos vád, amikor a trombitások elkezdik a Miles Davis-t elemezni, és azt mondja, hogy nem tud olyan jól trombitálni, mondjuk, mint a Sandoval, vagy a, nem is tudom, kit mondjak, vagy a Dizzy Gillespie, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert a Miles Davis lehet, hogy nem tudott olyan jól trombitálni, mint a Sandoval, de erre csak azt tudom mondani, hogy nem is akart olyan jól trombitálni, mint a Sandoval, mert ez egy teljesen más stílus, amit ő képviselt. Úgyhogy a Louis Armstrong egyeneságú folytatója, a kettőjük közötti zenei összefüggéseket elég nehéz lenne kibogozni, de nem is kell, de az egyértelmű, hogy valahonnan onnan jött, és eleve ez a fajta ritmika, frazírozás, a hangok különböző időben való elhelyezése, így indult a Miles Davis, és aztán ő volt az a zenész, aki a jazzzenészeknek úgy adott egy utat, hogy a létező legnagyobb szabadságot biztosítsa számukra. Hozzá kell tenni, hogy ez nem biztos, hogy tudatos volt, de azért, amikor azt mondja, hogy nincs rossz hang, csak rossz időben, akkor az egy nagyon fontos kijelentés, mert sokat lehet rajta gondolkodni. Ugyanígy mondjuk a Charlie Parkert is mondhatnám, de ő is egy zárt egység, tehát a Parker nem sokat változott az idő az ő regnálása alatt. A Charlie Parkernek volt egy mondása, hogy tanuld meg a hangokat, tanuld meg a ritmust, tanuld meg a harmóniákat, az egészet csomagold össze, felejtsd el, és kezdj el szabadon játszani. És nyilván ez a műfaj alap. Ez a

a műfaj alapja. És ezt a szabadságot talán azt mondhatom, hogy a világ jazz életében, fúvós hangszereken mindenképpen, a Miles képviselte talán a legerőteljesebben, de itt most mondhatnék mást is, mert ugyanezt a kis Jarrett ugyanezt csinálta, valójában az őt sem lehet korszakváltó zseninek nevezni, megjelent a kis Jarrett, és az volt önmagában egy kis Jarrett korszak. De a Miles attól függ, hogy ki elemzi, ugye sok könyv megjelent a Milesról, 5-6 korszakot fűznek az ő nevéhez, és itt mindenki megtalálja, ami számára a legjobban szerethető. És ő elment egész a popzenéig, tehát a Prince-től kezdve mindenkivel dolgozott, úgyhogy azt teszem alapul, hogyha valaki azt mondja, hogy nem szeretem a jazz-t, akkor be tudok neki tenni egy, ugye főleg az utolsó időben megcsinált ilyen romantikus pop dolgokat, de az is a Miles Davis, azt is ő pontosan gyönül csinálja, mint a régit. Úgyhogy az ő neve mindenképpen olyan nagyságrendű név, talán nem olyan zeneileg, ezen sokat lehet vitatkozni, de ebben a műfajban, amikor azt mondjuk, hogy Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, stb., akkor a Miles Davis nem lehet kihagyni.

you're not.

0: Volt olyan korszaka a Miles Davisnek, amit te kritikával szemléltél?
1: Nem. Egyáltalán nem. Soha olyan, nem tudok olyan lemezt mondani, amire azt mondanám, hogy én ezt annyira szívesen nem hallgatom. Ellenben voltak olyan, vannak olyan lemezei, ami a, ugye a Kind of Blue, az végig kísérte az életemet, és az, hogy itt ülünk a Budapest Music Centerben, és egy elemettel lejjebb van az Opus Jazz Club, abban a Kind of Blue-nak nagyon nagy szerepe van, mert egyszer még nagyon régen, egy 20 évvel ezelőtt családi kiránduláson eljutottunk valamelyik francia városba, ahol nagyon megszomjaztak a gyerekek, és ott volt egy TGV állomás. És akkor mondtam, hogy jó, akkor itt megállunk, tudunk parkolni, bemegyünk, és akkor veszünk nektek valami hideg innivalót, és bementünk a TGV állomásra, és egy fotocellás ajtó kinyílt, és beléptem, és ott megszólalt a Freddie Freeloader, a Kind of Blue második trackje, és abban azt a pillanatot azért nem felejtem el, mert az egy épület volt, semmi köze nem volt a jazzhez, elképesztő jó hangminőségben szólt ez a darab, amit ugye gyakorlatilag mondhatom azt, hogy kívülről tudok, mert ugye rengeteg, még a tanításom alatt nagyon sok Miles Davis szólót írtunk le, és a gyerekekkel, és hát ez egy mindennapos dolog volt, ezt azért 33 évig csináltam. És nagyon-nagyon erős volt az a benyomás, hogy úgy jöttem ki a TGV állomásra, hogy nekem egyszer egy jazz klubot kell csinálnom, mert én ezt borzasztóan akarom. A másik, hogy van a My Funny Valentine és a Four and More című két lemeze, ami ugye egy élő koncert, live recording, és ami azért egy nagyon érdekes dolog, mert ott a Miles úgy döntött, hogy az egyik lemezre, ugye ez egy bakelit lemezen jelent meg, és a két lemez együtt jelent meg. És a My Funny Valentine-ra tette a lassú számokat, és a Four and More-ra a gyors számokat. Ugye mindig fölmerült, a My Funny Valentine az olyan volt, hát biztos úgy szerintem közel ezerszer meghallgattam azt a lemezt, az végigkísérte az egész életemet, annak az a depressziós, vagy éppen ilyen időtlensége, és a depressziót okozó hangulata, azt gondolom, hogy itt a Kárpát-medencében, magyarokban ez egy nagyon gyorsan kifejlődő valami. Szóval visszatérve erre, hogy állandóan hallgattam, de a legizgalmasabb mégiscsak a Four and More volt számomra, mert ott meg olyan gyors tempójú számok voltak, hogy az az izgalom, és nyilván a koncerten ez nem ugrott le, hogy a My Funny Valentine lemezt eljátszák a koncert első fél időben, a másodikban meg a gyors számokat, ott össze volt ez keverve, tehát ott ez nem tűnt fel, de a Miles ezt ketté vette. És ami aztán most a Hernádi Zsolt kollégám, aki ugye az Opus Jazz Clubnak a programszervező főnöke, meglepett avval, hogy ezt a Four and More lemezt megkaptam tőle egy certifikéttel, ahol a Miles Davis aláírása van, és ennek borzasztóan örültem, ez egy bakelit lemez, mert valahogy mindig a Four and More, a My Funny Valentine ez egy dolog, de a Four and More izgatott igazából a legjobban, hogy nagyon-nagyon szabad előadásmód van, nagyon, hogy mondjam, a kötöttségrendszer, lejátszák a témát, a téma ma majdnem, hogy a téma csak annyit jelent a Miles-nál nagyon sokszor, hogy bemegyek egy szobába, és a téma az, hogy kinyitom az ajtót, és az utolsó téma az, hogy becsukom az ajtót. Az, hogy a szobában mi történik, zeneileg, kicsit képletesen mondom, az onnantól kezdve full improvizáció van mindenki részéről, és a Miles-nak ez volt az egyik legnagyobb, hogy mondjam, találmánya, és ez nem minden korszakra jellemző különben, hogy olyan szabadságot adott a zenészeknek, hogy azt csináltok, amit akartok. Ugye azért a Kind of Blue-nak megnézzük, hogy lett az fölvéve, hogy gyakorlatilag két nap alatt fölvették a lemezt, és azt is két részletbe, vagy két különböző szettel, azért, és a világ egyik leghallgatottabb jazz lemeze, tehát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a kisgyerek kölni koncertje még ma is vezeti a legtöbbet eladott jazz lemez, legalábbis így tudom, és biztos, hogy ott van az első ötben a Kind of Blue, és akkor ezen kéne így elgondolkozom, ugye a Kölni koncert az pontosan másfél óra, annyit töltött a színpadon, és a Kind of Blue meg talán két délután. Nagyon meghatározó az ő személyisége, gondolkozásmódja, és történelmi nagyságrendű a jazz történetben az, hogy ezeket az utakat ő még azt is mondhatom, hogy nem tudatosan, de mindenképpen kijelölte a jazzzenészek számára.

0: Neked mi volt Miles Davis-ra a legközelebbi élményed?
1: Két Miles Davis koncerten voltam, a Wiesenthe Jazz Fesztivál volt az egyik, az valami egészen lenyűgöző volt, és a másik pedig itt Budapesten a sportcsarnokban volt egy koncert. Ez a két koncert, amin részt vettem, de talán mégis az egyik legérdekesebb lemez az a az az Aura című Pálle Mikkelborg és Miles Davis lemez, ugyanis arról készült egy film. És az egy fantasztikusan érzékeny hangszerelés és érzékeny kompozíció sorozat. És ezt a filmet láttam még nagyon a őskorban, a Brassage-gel kimentünk valahova, valamilyen jazzfesztivál, talán Pozsonyba, és ott egy ilyen közösségi színtér volt, ahol a zenészek ültek, és ott meg tudtuk nézni ezt a filmet. És az olyan hatással volt rám, mert ugye klasszikus hangszereket használ, kürtöt, obát, klarinétot, stb., de sok, tehát egy big band összeállítás, és a Miles-nak az volt a feltétele, hogy viszi magával a dobost. És más nem volt, a többiek azok mind skandinávok voltak, zenészek, és az azért volt rám óriási hatással, mert azok a zenészek, akik ott játszottak vele, azoknak az arcáról valami olyan elképesztő koncentráltság, öröm, és ennek a műfajnak valahogy az alázata, ez soha nem felejtem el. Azokat az arcokat, az oboista arcát például, ahogy néztem, hogy baromi nehéz szólamai vannak, és ami hihetetlen gyönyörűen játszák. És aztán később a Pálle Mikkelborggal mi is dolgoztunk, csináltunk is vele lemezt, és mindig kérdeztük tőle, hogy nem akarja ezt, ő ugye trombitást, hogy nem akarja ezt ő eljátszani itt, és mi adjuk a big bandet, meg a zenekart, stb., és akkor mindig azt mondta, hogy ennek még nem jött el az ideje. Szóval az például nagyon bevésődött, ez egy kevésbé ismert lemez, ez az Aura. De szóval visszatérve erre a kérdésedre, vannak kedvenc Miles Davis lemezeim, amiket nagyon sokat hallgatok, de van ugye egy ilyen trükk a zenehallgatásban, hogy az ember valamiben nagyon beleszeret, akkor azt képes bár száz, akárhány százszor meghallgatni. És így vannak nekem, milyen a Hámon Mise, vagy a Máté Passió. Ott a János Passió, azt például talán kétszer hallottam, de a Máté Passiót, vagy százszor. Vagy a Mozart Requiem, és az ember ezeket mindig meg tudja hallgatni, és így nekem is van így a tarsolyomban azok a lemezek, amit ma pontosan ugyanazzal a figyelemmel, koncentrálsággal, élvezettel, éppen attól függ, hogy milyen környezetben vagyok, ugyanúgy hallgatom, mint ezelőtt 20, 30, 40 évvel, és valamikor az őskorban, 70-es évek közepe, tehát 73-ban érettségiztem, 73-tól a Jazz-on szakra jártam, és akkor én már játszottam az Interpass-ba, és emlékszem arra, hogy mi 73-ban ősszel már a Fridi Karcsinak köszönhetően gyakorlatilag minden szerdán találkoztunk, tarokkoztunk, ez egy kártyajáték, és a tarokkozás az csak egy alibi volt ahhoz, hogy én mindig vittem a Tesla magnómat, amit azért vittem, ez egy baromi nehéz magnó volt, és ugye hát busszal, villamossal közlekedtünk, hogy a tarokkozás alatt föl tudjunk venni minél több lemezt. És ez egy négysávos magnó volt, tehát azt lehetett csinálni, hogy 4 órányi anyagot lehetett fölvenni, és a minőség különösebben nem érdekelt, a mennyiség és a mindenféleség érdekelt, és hát a Karcsi azt hihetetlen precizitással volt, még máig is megvan egy füzetem, ahol ezeket pontosan fölírtam, hogy ki mit játszik, hogy merre, meddig, mert az a magnószalagra nem fért rá. És ugye én akkor az Interbass gázsimat azt arra költöttem, hogy elmenjek és megvenjem a magnószalagot, hogy minél több legyen, így aztán hát irgalmatlan mennyiségű hanganyagot vettem föl, és akkor ezeket este vittem vissza haza a magnót, és ugye az új felvételeket a legnagyobb izgalma hallgattam, és így a Miles központi szerepet játszott a Karcsi gyűjteményében. És tehát azt tudom mondani, hogy ezek a kedvencekből még mindig 3 biztos, hogyha ez a bizonyos lakatlan szigetes projekt beindulna, akkor a Kind of Blue, a My Funny Valentine és a Four and More, ez a 3 lemez biztos, hogy velem lenne, mert nem tudok tőle máig sem szabadulni.

0: Zárásként, hogyha ez a most már említetted a lakatlan szigetet, akkor volt már egy idézet, amit mondtál Miles Davis-től, de mi az, ami nagyon fontos az egész életeden át elkísér, és ami nem csak a zeneiségre, de az egész életre is alkalmazható?
1: Ez egy mondat helyett egy jelenet. Az Aura filmben van az a jelenet, hogy rámegy a kép a dobosra, és a dobos felfelé tartja a fejét. És a Miles sétál, miközben játszanak, szól ez az alap, oda megy a doboshoz, és a fejét én nagyon-nagyon finoman, óvatosan lehajtja. És ez egy annyira meghatározó jelenet volt, ez egy üzenetként fogtam föl, és aztán sokat beszéltünk erről ott a Brassage kollégákkal, hogy ez egy üzenet, hogy nem a világot kell nézni, hanem abba kell gondolkozni, amit éppen csinálsz. És aztán ezt visszapörgeted, akkor megnézed, hogy a Miles volt benne egy nagyon hatalmas ego, mert az ő Ferrari gyűjteménye, ugye mindig ugyanolyan típusú kocsival, egyáltalán az öltözködése, az órái, neki például mindig nagyon fontos volt, ez benne is van valamelyik más könyvben, hogy ő a fotókra nagyon-nagyon érzékeny volt, azt szerette volna, hogy lássák az ő óráit. És ugye a legdrágább órái voltak, tehát ő imádta ezeket a külsőségeket. De abban a pillanatban, ebbe a ruhákat, hogyha megnézzük, hogy milyen ruhái vannak, az, hogy neki mindig látszódjon a bőrszíne, az nagyon fontos volt, és az, hogy ő boxoló volt. Tehát ugyanúgy boxolt, mint a legkedvesebb foglalkozása, Dave Liebman mesélt, hogy éjjel 3-kor dörömbel a szobájába, a szálloda szobájába valaki, kinyitja az ajtót, ugye fölébred, ott áll egy szál pizsamába, és ott a Miles, és azt mondta, hogy azonnal gyere át, ezt meg kell nézned. És Európában voltak, és éjszaka volt egy boxmeccs. És örjöngött, hogy milyen ritmusban boxol az, akit éppen ott nézni kellett. De az a mániája volt, hogy mindenhova vitték utána a videómagnót, és állandóan boxot nézett. Tehát visszatérve erre, hogy nagyon-nagyon fontos volt neki az, hogy látszódjon, hogy milyen erős az ő karja. És ezek külsőségek, és abban a pillanatban, hogy fölment a színpadra, ugye bárki ábrázolja a Miles-t, mindenki egy hajlott hátú embert ábrázol, és ugye a fényképeken is 10-ből 9 fényképen ez van, hogy lehajol a színpad felé, és abban a pillanatban kizár mindent. És ez a mozdulat, és eleve az, hogy ő hogy játszik, hogy ez olyan hatással volt rám, hogy én máig is csukott szemmel játszom, tehát egyszerűen nem nézek ki. De ez a, lehet, hogy direkt indult el, és ugye minden jazzzenézőn egy nagyon komolyan kifejlett utánzási kényszer, mert ugye mi úgy tanulunk valamit, hogy az nincs leírva, hanem egyáltalán mi a hangokon kívül magát, a gondolkozásmódot, egyebet, azt mind onnan tanuljuk, hogy meghallgatjuk a mestereket. Tehát ez egy ilyen műfaj. És ez a befelé játszás, vagy abba a bizonyos műbe, nevezzük műnek, azt az egy számot, vagy nem tudom, minek nevezzük ez a szám, ez annyira rossz kifejezés, abba tökéletesen szolgáljuk ki az első másodperccel az utolsó másodpercig azt, hogy ott abba vagyunk, nem kifelé játszunk. Pontosan ellenkezője a populáris műfajoknak. A pop műfajban kiáll valaki folyamatosan a közönséggel, stb. Ez egy teljesen más dolog. És amikor a jazz műfaját bárki vagy kritizálja, vagy azt mondja, hogy ezt nem érti, vagy mit nem, stb. Hát persze, miért a Schönberget érted, vagy mit tudom, egy Sosztakovics művet értesz, vagy egy Bach művet értesz. Szóval egy olyan nagyságrendű koncentráció és elmélyülés, és ez a kép is mutatja meg, amit az előbb elmondtam, amit úgy gondolom, hogy nagyon, legalábbis máig is törekszem rá, hogy én ezt megtanuljam, és így gondolkozzak. Úgyhogy a legmélyebb benyomásaim a Miles Davisről akár élőben láttam, akár filmen, akár fényképen, akár videón, ez a fajta gondolkozásmód hagyott bennem talán a legmélyebb nyomot.
2: A Jazzportré mai adásának vendége Gőz László harsonaművész, zeneakadémiai tanár volt. A beszélgetést a Budapest Music Center épületében rögzítettük, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
3: Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható. Majd ezt követően a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható.
3: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
6: Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Polyák Adrián nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a Tiszaújvárosi MOL-üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14-18 év közti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Vladimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket, az ENSZ pedig aggodalmát fejezte ki és elítélte a polgári személyek és civil létesítmények elleni támadást. Ukrán drón támadás érte egy olajraktárt az oroszországi Novorosszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület lángra kapott. A Fekete-tengernél lévő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a virradóra csaknem 350 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzit szállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ezek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint bor és bortermék. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter, az Állami Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Lannert Judit közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, hogy tisztázza egyebek mellett, miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. A tárcavezető egyúttal jelezte, a tankönyv ellátás biztonságát garantálni kell, a közpénzeket átláthatóan, indokoltan kell felhasználni. A roma holokauszt áldozatainak tiszteletére emlékművet avattak az óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olár Norbert képzőművész tervei alapján készült. Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke emlékeztetett. 1944 őszén a Budapest környéki romákat és zsidókat az Óbudai Bécsi út két oldalán lévő téglagyárakba terelték, és embertelen körülmények közt tartották fogva, majd novemberben marha vagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Szabó Zsolt István Iván hangsúlyozta, fontos a tragédiára emlékezni. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lehet csak az égen, esőre sehol nem kell készülni, a szél azonban megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható. Majd ezt követően a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Édesapám mutogatott egy-két ilyen jazzesebb felvételt, tehát nyilván ezeket a slágereket, mint a Take Five, stb. Aztán így magamtól rákaptam a Charlie Parkerre, a bebop korszakra, akkor ezt rengeteget hallgattam. Végül elvittek egy, ez első ilyen koncertélményem, ha jól emlékszem, ez a Scott Hamilton koncert volt a Műpában, amikor még egész pici voltam, akkor felhoztak szüleim, és ez egy meghatározó élmény volt, ugye az a szaxofon hang, az a fajta világ. És akkor későbbiekben a Veszprémi Konziban, ahol Patrik osztálytársak voltunk, ott én harmadik évfolyamon elkezdtem járni Rozsnyói Pettihez, aki ott élt Veszprémben, ugye fantasztikus jazz zongorista, és ő foglalkozott velem magánórákon, és készített fel a jazz felvételire, ami még már szaxofonnal történt. Tehát én azt a két évet akkor szaxofonozással töltöttem inkább, mint klarinétozással.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Német Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: More I read the papers.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható. Majd ezt követően a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Hogyha az utolsó 100 évet nézzük, tehát ilyenkor mindig ez egy jó kiindulási alap, hogy mi történt 100 év alatt. Hogy ugye egy jazz műfaj, ami mondjuk azt nézzük 1924, akkor még ugye általában jó, megvoltak már azok az emblematikus figurák, de egy tánczene funkciót töltött be, utána ugye felkerült a színpadra a jazzklubok, tehát különböző. És gyakorlatilag, ha azt nézzük, hogy több mint egy picivel, több mint 100 év alatt azt a fajta átalakulást, korszakokat megérte, mint több száz év alatt a klasszikus zene. Tehát akkor azt gondolom, hogy egy gyorsan újuló, gyorsan működő, nagyon sebes műfajról beszélünk, ami csak úgy szippantja magába az energiát.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható. Majd ezt követően a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyekszel, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Novák Katalin volt kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásában válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy ki vette rá erre Orbán házi lelkészét. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter az uniós pénzekkel kapcsolatban azt mondta, jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszky a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában őket. Zelenszky azt mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. A Kárpát-medencében élők sorsa össze van kötve, közösen kell újraépíteniük a jövőjüket. fogalmazott szentbeszédében az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait, kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni, tette hozzá Székely János szombathelyi megyés püspök. A Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyereg idén is teljesen megtelt zarándokokkal. Több mint 2000-en vettek részt idén a megbékélés menetén Brunóban. A sétával az 1945-ös halálmenetről emlékeztek meg, amikor 20 000 németet erőszakkal kiűztek a délcsehországi városból, 1700 ember pedig életét vesztette. Az idei menet abban különbözik a korábbiaktól, hogy ezúttal a kitelepített szudéta németek is részt vesznek rajta. Az emlékezést beárnyékolja, hogy már a Viradóra horog kereszteket festettek a kitelepítettek emlékére emelt emlékműre. A tetteseket még keresi a rendőrség. A roma holokauszt áldozatainak tiszteletére emlékművet avattak az óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olá Norbert képzőművész tervei alapján készült. 1944 őszén a főváros környéki romákat és zsidókat az óbudai Bécsi út két oldalán álló téglagyárakba terelték, és embertelen körülmények között fogva tartották, majd novemberben marha vagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az Állami Vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Napos száraz idő várható a hosszú hétvégén, kevés goma és fátyol felhővel, a szél sok felé megélénkül. Éjszaka 10-16, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A londoni jazz élet dobogó szíve a Ronnie Scott Jazz Club, amely 1959 óta működik a Soho szívében. Ronnie Scott szaxofonos alapította az amerikai jazz szellemében. A klub gyorsan kultikus helyé vált Európában. Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker és Wynton Marsalis is fellépett itt. Az élőzene mellett a programokat jam sessionök, humor és spontaneitás jellemzi. A brit jazz széna kult szereplői is rendszeresen játszanak a klubban, melynek hangzása és belső tere is ikonikus, vörös fény, sűrű atmoszféra. 2009-ben a klubot felújították, de karaktere megmaradt. Ronnie Scott ma is a világ egyik legismertebb jazz helyszíne. A jazz Londonban itt él leginkább.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyekszel, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
7: Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható. Majd ezt követően a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
8: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A zenei emlékem, mivel én soptoni vagyok, nyilván oda kötődik, ahhoz kötődik, és az első jazz emlékem is oda kötődik. Én ott éltem a szüleimmel nagyon hosszú ideig, oda jártam zeneiskolában, ott tanultam klasszikus zenét, ahogy egy ilyen ifjú gyereket tanítatják a szülei, és a édesapám szerette nagyon ezeket a big band zenéket, ezeket az amerikai big band zenéket, és ott hallottam először jazzt, és akkor az egy ilyen meglátni és meghallani és megszeretni pillanat volt, és onnantól kezdve, ha nem is egyenes volt az utam ebbe a stúdióba, de a jazz és a zene töltötte ki az életemet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható. Majd ezt követően a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Fábián Juli volt az az énekes, aki pályám legeslegelején a legnagyobb hatást tette rám. Összes koncertjén ott voltam, és mindazt, ahogy én ma a színpadon állok, azt tőle tanultam, hogyan konferálunk, hogyan mozgunk, hogyan jövünk ki a színpadra. Ezeket kezdőénekesként az ő koncertjeiről inspirálódva állítottam össze saját magamnak is, és hát az, ahogy ő énekelt, az számomra az éneklésnek a csúcsa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazz klubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható. Majd ezt követően a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madar a tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Novák Katalin volt kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a korábbi köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy ki vette rá erre Orbán házi lelkészét. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az uniós pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy a jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Fél éven belül megválasztott vezetője lesz a közmédiának, az átmeneti időszakban pedig egy szakértői vagy átmeneti vezetés irányítja majd az MTV-ját, mondta a 24.hu-nak adott interjúban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a jövő héten benyújtják a médiatörvény módosítást, és pályázat útján megfelelő vezetőt kap a közmédia. A miniszter azt nem tudta megmondani, mikortól függesztik fel a hírszolgáltatást. Vizsgálatot rendelt el az oktatási és gyermekügyi miniszter, az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében. A dokumentumot 45 milliárd forintos összeggel április végén írták alá. Lannert Judit közölte, Bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, hogy tisztázza egyebek mellett azt, miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. A tárcavezető jelezte, a tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, a közpénzeket pedig átláthatóan, indokoltan kell felhasználni. Örökbe fogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Kraszna Horkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, hogy abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Átadták a Brillante 2026 nemzetközi pálinka és párlatverseny magán- és bérfőző díjait. A Gyulai Pálinka Fesztivál részeként tartott megmérettetésre idén több mint 1300 italt neveztek, ami abszolút rekordnak számít. A legnépszerűbb gyümölcs idén is a szőlő volt, de a győztesek között akadt madárberkenye és körtepárlat is. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége erre a hétvégére tervezte be a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra üzemelik be az összes szolgáltatást. Nyárias idő lesz pünköstkor, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható, erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
7: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló. A Village Vanguard a New York-i jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folkzenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertje hallható. Majd ezt követően a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
7: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
8: Jazz Akusztik. A magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jó estét kívánok, Ungár István szaxofonos vagyok, aki 70 évvel ezelőtt az első közé tartozott, akit úgy tekintetettek, hogy jazz szaxofonos. Meg vagyok tisztelve, hogy megnyithatom ezt az első magyar jazz szaxofonos fesztivált, ami a nagyon nagy érdem a Nagy Józsi szaxofonos barátomról, aki Bécsbe él, ő találta ki, ő szervezte meg. És ez egy nagyszerű koncert lesz, mindenkinek jó mulatást kívánok!

0: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanel június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régárd című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
7: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében Cecil Norby és Lars Danielson 2014-es budapesti koncertje hallható.

Power was a

0: Yes, it is. Yes, it is.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Once upon a time you dress so fine.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Cecilia Norby, ladies and gentlemen.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében Cecil Norby és Lars Danielsson 2014-es budapesti koncertjét hallották. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2014. június 14-én.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertje hallható. Közreműködik Tomor Barnabás, Tettamanti Tamás és Molnár Dániel, valamint Kaszás Bence, Sánta Dániel, Takács Áron és Kapocs Bence.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Sziasztok! Köszönjük szépen színpadon a Bass Loco és vendégeink. Mohai Tamás gitár és Weiss Gábor szaxofon.

Halló, halló, halló. Következő méltán lírai szám, a nagy egymásra találások száma, Easy Walk címmel Peti küldi Lilinek.

simbolo na desno ko. Vendégeink voltak Mói Tamás gitár, Vesz Gábor szaxofon,

basszusgitár, tomor, barrabás, trombita, Tett Tamanti Tamás, köszönjük szépen, bass loco.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen! Utolsó számon következik Two Groove.

0: Köszönjük szépen, Bass Loco!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Bass Loco, valamint a Square Root Jazz Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Tomor Barnabás, Tetta Manti Tamás és Molnár Dániel, valamint Kaszás Bence, Sánta Dániel, Takács Áron és Kapocs Bence. A felvételek az A38 hajón, valamint a szombathelyi Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában készültek 2013. március 18-án és 2024. július 1-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: da.
1: Jazzlabor a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.